plok. Ya, ya. Ayo tak plok. Kue tak gandrung cahayu plok. Plok aja melayu plok.